0: Ruslan. Ruslan, kehet KTP.
1: Kata aing rek mawa beas raskin. Kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
2: BLT.
1: BLT, no BLT artinya?
0: Bantuan langsung tunai.
1: Oh,